Mela dik kienet il-banda Żejtun bil-Marġ Villier, il-kompożitur kien John J. Pace. Nisimgħu issa Innu Reliġjuż lil San Juan Lammidi, il-kompożitur Vincenzo Ciappara, iddoq il-banda prekursur tax-Xewkija.